Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

nem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem ér-

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

sosem voltam elég bátor utat engednie szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Géczi Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíció között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betegség. Tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Átadták a támogatási szerződéseket a Békés Csaba Vár és Hazavár programban. Forgalomkorlátozások a lencsési lakótelepnél az útépítés miatt. Kibercsalók csaptak le Békés vármegyében. Cserbenhagyás miatt keresnek egy sarkadi férfit. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között írták alá szerződéseiket a Békés Csaba Vár és Hazavár program résztvevői pénteken délután a Munkácsi Emlékházban. A mostani kiírásban hárman hallgatói ösztöndíjat, ketten pedig életkezdési támogatást kaptak. A rendezvényen Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy az önkormányzat az elmúlt 10 évben több mint 170 fiatalnak nyújtott segítséget a programon keresztül. Mint mondta, minden aláírt szerződés egy-egy olyan szakképzett fiatalhoz kötődik, aki Békés Csaba tervezi a jövőjét, vagy helyi egyetemistaként a város szakembergárdáját erősítheti. A polgármester hangsúlyozta, hogy a város oktatási intézményei magas színvonalon támogatják a fiatalokat, a közbiztonság stabil, a lakhatás könnyebben megoldható, a háziorvosi ellátás pedig kiemelkedő. Ezek a tényezők szerinte mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Békés Csaba vonzó legyen a letelepedni vágyók számára. Életkezdési támogatást kapott többek között a 25 éves Gregor Sára Szilvia, aki a Békés Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatási osztályán dolgozik. Elmondása szerint a támogatás nagy segítséget jelent számára friss diplomásként, hogy könnyebben megvesse a lábát a városban. Hozzátett, hogy a programról a közösségi médiából értesült, és mostanra vált jogosulttá a pályázatra, mivel 3 hónapnál régebbi munkaviszonnyal rendelkezik. Mellette Asztalos Berta is életkezdési támogatásban részesült, ő azonban más elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni az eseményen. A program tavaszi szakaszában Forgól utca, Szluka Dóra és Zelenyánszki Mercedes kap hallgatói ösztöndíjat. Forgalomkorlátozások léptek életbe, és további korlátozásokra is számítani kell a lencsési lakótelep környékén, mivel épül az építők útja második szakasza, amely a lencsési utat köti majd össze a kétegyházi úttal. Az út első üteme néhány éve készült el a kétegyházi úttól a Csányi utcáig. A mostani fejlesztés a Csányi utca és a lencsési út közötti szakaszt építi meg, ezzel teljesen összekötve a két főbb útszakaszt és tehermentesítve a város központot. A beruházás részeként csak nem 900 méter hosszú, 6,5 méter széles út készül, kiépítik a vízelvezetést, a közvilágítást, valamint kerékpárforgalmi létesítmény is épül. A munkaterületet november 20-án adták át a kivitelezőnek. A Városfejlesztési Társaság közlése szerint a kivitelezés olyan szakaszba ért, ahol az ütemterv alapján elkerülhetetlen a forgalom korlátozása. A cég arra kéri a közlekedőket, hogy a kihelyezett táblák jelzéseit fokozottan vegyék figyelembe. Május 13-án két nő is kibercsalók áldozatává vált Békés vármegyében. Békés Csabán egy magát banki ügyintézőnek kiadó férfi hívott fel egy nőt, és azt állította, hogy veszélyben van a megtakarítása, ezért azonnal el kell vennie a számláról. A telefonáló ezután egy másik személynek adta át a készüléket, aki rendőrnek mondta magát. Ketten együtt vették rá a nőt, hogy egy előre megbeszélt helyen átadja pénzét és aranyékszereit több mint 10 millió forint értékben. Ugyanezen a napon Szarvason egy idős nőnek azt hitette el egy ismeretlen, hogy az unokáját a rendőrök vitték el, és csak 6 millió forintos óvadék ellenében engedik szabadon. Azt kérték tőle, hogy a pénzt tegye ki az ablakába, ahonnan ismeretlenek el is vitték. A Békés Vármegyei rendőrség a Facebook oldalán arra figyelmeztet, bárkivel előfordulhat hasonló eset. Azt kérik, mindenki beszéljen idősebb hozzátartozóival ezekről a csalási módszerekről, és hangsúlyozzák, hogy senki ne adja ki banki adatait, jelszavait vagy kódjait. Ha valaki olyan hívást kap, amelyben családtag bajáról beszélnek, azonnal szakítsa meg a vonalat, és hívja fel az érintett rokont. További tanácsokat a Kiberpajos oldalon is olvashatnak.

Május 11-én reggel 3:49 körül egy személyautó hátulról nekiütközött egy motorosnak Békésen a Kossuth Lajos utcában. A motoros nem sérült meg, de a járműben anyagi kár keletkezett. A gyanú szerint az autót egy sarkadi férfi, Bondár Csaba vezette, aki az ütközés után nem állt meg, hanem elhajtott a helyszínről. A férfinak nincs érvényes vezetői engedélye és el is van tiltva járművezetéstől. A Békés Csabai rendőrkapitányság cserbenhagyás vétsége miatt körözést adott ki ellene. A hatóság kéri, hogy aki információval rendelkezik Bondár Csaba tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón vagy személyesen bármely rendőri szervnél. Bejelentést a kapitányság 66-os körzet 523-700-as számán is fogadnak, és a nap 24 órájában ingyenesen hívható 0680 555-111-es telefontanú vonalon akár névtelenül is lehet segíteni. A Békés Csabai Petőfi utcai általános iskola adott otthont a 26. országos technika verseny és a 25. országos illetvitel és gyakorlati ismeret verseny döntőjének. A kétnapos megmérettetésre az ország számos pontjáról érkeztek felső tagozatos diákok. A megnyitón Varga Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy egy ilyen verseny mindig plusz feladatot jelent a résztvevőknek, ugyanakkor értékes élményekkel és tapasztalatokkal gazdagítja őket. Hangsúlyozta, hogy az iskola vállalása túlmutat a mindennapi feladatokon, és elismerésre méltó. Mint mondta, a technika és életvitel tantárgyak gyakorlati tudást adnak, és fontos szerepet töltenek be a készségfejlesztésben. Wellner András, a Technika Tanárok Országos Egyesületének elnöke kiemelte, a döntőbe 10-10 háromfős csapat jutott be egy online vármegyei fordulót követően közel 100 induló közül. A technika verseny témája a magyarok szerepe az űrhajózásban és az űrkutatásban, még az életvitel verseny középpontjában a magyar gasztronómia és hungarikumok állnak. A verseny 10 év után tért vissza a Petőfi utcai általános iskolába, amely így másodszor látta el a házigazda szerepét. Barta Gábor technikatanár szerint a csapatmunka mindkét versenyen kiemelten fontos, hiszen az elméleti és gyakorlati feladatokat közösen kell megoldaniuk a diákoknak. A döntőben modellezési és egyéb gyakorlati feladatok mellett elméleti tudásukat is bizonyítaniuk kellett. A kétnapos verseny végén

0: legjobban teljesítő csapatok érmeket és kupákat kapnak. A lencsési közösségi házban és a mellette fekvő Féja Géza téren idén is nagy érdeklődés kísérte a gyermeknapi előzetes programot. A rendezvény, amely 1991 óta minden évben várja a családokat, ezúttal is több helyszínen kínált szórakozási lehetőséget, és a szervezők mintegy 500 palacsintát osztottak szét a résztvevők között. Délután nyílt meg a szabadtéri játszóház, ahol babasorok, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások és a nagy színpad műsorai adták a program gerincét. Takács Péter intézmény vezető felidézte, hogy már az alapítás évében 1991-ben is a lakótelepen élő nagyszámú gyermek miatt szervezték meg az eseményt. Hozzátette, hogy azért nevezik előzetesnek, hogy ne ütközzön a városi gyermeknapi programokkal, és kiemelte, hogy a Féja Géza tér évről évre ideális helyszínnek bizonyul, az időjárás pedig szinte mindig kegyes hozzájuk. A színpadon a lencsési óvoda nagycsoportosai és közösségi ház ovis tékvundósai mutatkoztak be. Ezt követően a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai által frissen készített, mintegy 550 palacsintát osztottak ki a gyerekeknek. A rendezvényhez számos kísérő program is kapcsolódott, íjászat, lovaglás, légvár, arcfestés és horgászat is várta a családokat. Dénya Gábor önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy feleségével és két gyermekével is évek óta visszajárnak a fantasztikus rendezvényre, és reméli, hogy még hosszú évtizedekig folytatódik a hagyomány. Gratulált mindenkinek, aki a szervezésben részt vett. A napot a Mezőberényi Kacagó Báb Színház zenés mesejátéka és Tücsök Peti interaktív műsora zárta.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről, hogyha Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Generics tanfolyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk. Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy one-on-one, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainerics képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainerics módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy megkövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igen, és folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy ő, akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam zavarni.
3: Ők akkor pont a vanomban részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is, hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagy pedig egy teszt?
3: Egy 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képesség, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma. De amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainerics programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok,
3: így
2: ilyen,
3: van,
2: tehát
3: így
2: valahogy
3: van.
2: Megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Elix program, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskola diákjai is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne, ez a naptár. 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre. És nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon is tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Rajtól most el, kellemes ébredezést és jó reggelt kívánok, ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, a Bernátokat és a Felíciákat köszöntsük mindenféleképpen, nekik nagyon boldog névnapot, indul a mai műsor is, jó reggelt mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor, szóval itt a napindító tippünk. Próbáljuk ki ma a tanács szerint a 90 perces szabályt. Az agyunk természetes bioritmusa alapján másfél óráig képes a maximális fókusz fenntartására, utána drasztikusan visszaesik a teljesítmény. Osszuk fel a délelőtti munkát pontosan 90 perces blokkokra, és a szakaszok végén tartsunk legalább 5-10 perces szünetet, amikor feláll

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, nézzük a mai nap szülöttjeit. 1946-ban született az Oscar-díjas amerikai popikon és színésznő Cher, illetve ma ünnepelné születésnapját 1906-os születésével Básti Lajos, Kossuth-díjas színművész is, a 20. századi magyar színjátszás egyik legmeghatározó, felejthetetlen orgánumú művésze is. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz. We don't talk.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk a végéhez ért, viszont a következő 60 percben is itt vagyok még, hozzuk a hasznos tudnivalókat a reggelben, kellemes ébredezést!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új alapokra helyezi a magyar-lengyel kapcsolatokat a külügyminisztérium, ezért Orbán Anita tárcavezető bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét. A miniszter hangsúlyozta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat a jövőben egy új személy fogja képviselni, mivel a két ország közötti együttműködés egy teljesen új időszak előtt áll. A bejelentéssel párhuzamosan Magyar Péter miniszterelnök több miniszter kíséretében hivatalos látogatásra utazott Lengyelországba. Változatos végzettséggel és nyelvtudással rendelkeznek a megalakult új országgyűlés képviselői, akik közül a többség felsőfokú oklevéllel büszkélkedhet. A legnagyobb diploma halmozó a Tiszás Rák Richárd, aki 8 oklevelet szerzett, míg a szakterületek közül a jogi és a közgazdasági képzések a legnépszerűbbek a honatják körében. A parlamentben több egyedi szakma is képviselteti magát, így órás sörgyártó és dízelmozdony szerelő is ül a padsorokban, míg 6 képviselő kizárólag érettség. Rendelkezik. A nyelvtudás terén az angol a legelterjedtebb 160 beszélővel, de olyan különleges nyelveket is találni a palettán, mint a kazah, a japán vagy a lovári, miközben 3 képviselő 4 idegen nyelvet is beszél, 25-en viszont egyet sem. Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését az új oktatási és gyermekügyi minisztériummal a pedagógusok szakszervezete, amely a kongresszusán részletes követeléslistát fogalmazott meg. A szervezet üdvözölte az önálló tárca megalakulását és azonnali intézkedéseket sürget, a nevelést oktatást közvetlenül segítő bérfejlesztése, az adminisztratív terhek csökkentése, a munkáltatói jogok intézményvezetői szintű visszaállítása, valamint a tanfelügyelet kivezetése érdekében. A PSZ mellett javasolja a tankönyvrendelés felszabadítását, a teljesítményértékelési rendszer újragondolását, szeptembertől pedig egy új nemzeti alaptanterv kidolgozását célzó tárgyalások elindítását.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor előfordulhat az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Gimme, gimme.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Útépítés miatt kérik a közlekedők figyelmét Csanádapálca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülettel lehet találkozni. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, a Bernátokat és a Felíciákat illőm a köszönteni. Nekik nagyon boldog névnapot még egyszer, én pedig ebben az órában is hozom a jó zenéket, és hozzuk a hasznos infókat, mindent, ami a reggelhez kell. Kellemes ébredezést!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatásra támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: minőség. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29. Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogyha szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki minden tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubikági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herrietta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó! Várnak a programok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a környékből. A Békés Csabai Jókai Színház, amely eredetileg Vigadó néven nyitotta meg kapuit, a történelmi Magyarország első állandó kőből készült színháza volt az Alföldön, és 1879-es átadásakor a legmodernebb színpadi technikával is rendelkezett. Az épületet Halmai Andor tervezte, és a helyi polgárok, valamint a város vezetése példátlan anyagi áldozatvállalással épült fel, hogy a színjátszás otthonra találjon a megyében. Ez volt a mai kis érdekességünk, most vissza a dalokhoz.

0: tér.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a kevés felhőn és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, az északi északnyugati szélhelyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
5: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Ez a Csaba.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség, radikális döntést hoztak az asszály miatt több helyen az országban. Egyre több helyen látni ennek a nyomát. Az egyre súlyosodó asszály miatt szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban, a mezőgazdaságban és a zöld felületkezelésben is. A helyzet komolyságát bizonyítja, hogy több helyen csatlakoztak a Vágatlan Május kezdeményezéshez, melynek célja a talaj védelme a túlzott kiszáradástól, és rengeteg helyen egyébként ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül mindenhol vágják le a domboldalakban, vagy kiesettebb területeken a növényzetet, ez pedig egyébként a madaraknak és a méheknek is jó lehet, illetve az árnyékosság jobban megtartja a vízt, a talaj vízszintjét is, szóval ez ezért történik. Ezhez pedig egyébként hozzájárulhatunk mi is, hogy ha otthon egy picit ritkábban vágjuk le a füvet, és otthon is lehet mondani, hogy hát csak a természetet óvjuk. Most pedig vissza a dologhoz. Let me tell you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés miatt kell figyelnünk Csanádapáca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezeték építése miatt lehet útszűkület. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A tikkelés akaratlan, hirtelen és ismétlődő mozgások vagy hangadások formájában jelentkezik. Leggyakrabban pislogás, arcgrimaszolás, várándítás vagy torokköszörülés formájában figyelhető meg. A tikkek hátterében idegrendszeri működészavar állhat, amelyet stressz, fáradtság vagy fokozott érzelmi terhelés erősíthet. Gyermekkorban gyakran átmeneti jelenség és sok esetben magától enyhül vagy megszűnik. Ha azonban a tikkelés tartós, súlyosbodik vagy zavarja a mindennapi életet, érdemes szakemberhez fordulni, mert megfelelő kezeléssel és támogatással a tünetek jól csökkenthetők.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól. Ennek a végéhez értünk, köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jelentkezem, további szép napot!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Várhatóan pünkösd után a jövő hét kedden ül össze az országgyűlés, amelyen a kormányoldal több jelentős jogszabályjavaslatot is benyújt, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, hogy a korábbi vállalásaiknak megfelelően módosítani fogják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, amellyel a felére csökkenthetik a parlamenti kiadásokat, emellett az előző kormányzat idején látottnál jóval alacsonyabb szinten határozzák meg a miniszterek és az államtitkárok fizetését. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett alaptörvény módosítások a miniszterelnöki ciklusok korlátozását is érinteni fogják, a jövő heti parlamenti ülés pontos, akár kétnapos menetrendjéről pedig az országgyűlés elnöke és a házbizottság hozza meg a végső döntést. A közszolgálati média működésének teljes átvilágításáról döntött a kormány, mivel megállapításuk szerint az MTVA tájékoztatása az elmúlt időszakban nem volt sokoldalú, kiegyensúlyozott és hiteles. A vizsgálat a szervezet pénzügyi működését is érinti, amelynek költségvetési főösszege 2025-ben elgondolkodtatóan magas, összesen 165,6 milliárd forint volt. A kormány az átvilágítástól a közpénzek átláthatóbb felhasználását, valamint a valós és pártatlan közszolgálati tájékoztatás helyreállítását várja. Azonnali és országos intézkedést indít a kormány a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés felszámolására a lakosság egészének védelme érdekében. A vizsgálatok szerint a veszélyes kőzúzalék legalább 3 megyében több száz helyszínen jelenhetett meg az elmúlt időszakban, ezért a kabinet egy tárca közi aszbeszt munkacsoportot hoz létre a fertőzött területek feltárására és a felelősségi viszonyok tisztázására. A hatóságok a probléma gyökerénél is beavatkoznak, így a szakemberek már vizsgálják az Ausztriából érkező gyanús szállítmányok teljes felfüggesztésének jogi és gyakorlati lehetőségeit.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: jelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aradki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, az északi, északnyugati szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba
3: Rádió.
5: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana,

0: szép.
1: Jamina, Lotfi Begi.
0: A mélység visszahúz, lelkem lámra gyózik.
1: És még elképesztően sok fellépő. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
4: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
5: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Aracki Zoltántól hallják. Útépítés miatt kérik a közlekedők figyelmét Csanádapálca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülettel lehet találkozni. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresen ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogyha szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki minden tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herrietta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegediborfesztivál.hu.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
5: Halott Pénz,
4: Dash,
5: LL Junior,
4: Republik,
5: Korda György és Balázs Klári,
4: Szikora Róbert és az Ergo,
5: Kiskata Zenekar.
4: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World Exclusive optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó, multifokális szemüveg készítésére. Optic World Exclusive a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
8: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
9: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Ma a kevés fánytól és gumifelhő mellett sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, az északi-északnyugati szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A tegnap és a ma kedvencei
4: Békés megye kedvenc rádiójában
5: Csaba
4: Rádió.
6: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. május 20-a szerda délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Nyáron is biztosított az ingyenes étkezés a rászoruló gyermekeknek Sarkadon. Őrizett bevételek és jogosítvány bevonások a hétvégi közúti ellenőrzéseken. Közösségi ötletpályázatot hirdetett Békés Csaba önkormányzata. Virágzik a bókolózsája a Tatársánci ősgyepen. A nyári szünet idején idén is ingyenes étkezést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára Sarkadon. A városban ismertették a szünidei gyermekétkeztetés részleteit, valamint azt is, milyen esetekben kereshetik fel a családokat a szakemberek. A program keretében az önkormányzat ingyen ebédet biztosít azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akiknek szülei vagy törvényes képviselői ezt kérelmezik. Az ellátás arra az időszakra vonatkozik, amikor a bölcsödék és óvodák zárva tartanak, illetve tanítási szünet van az iskolákban. A rászoruló gyermekek családjai tájékoztatót kapnak a jegyzőtől, az ingyenes étkezésre vonatkozó kérelmeket pedig június 16-áig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Az ebédet munkanapokon 11 és fél 1 között lehet átvenni a közétkeztetési intézmény konyhájáról. A város közösségi oldalán arra is felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a gyermekek vagy szüleik előzetes jelzés nélkül nem ennek az ételért, a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársai felkereshetik a családot. A tájékoztatás szerint egy rászoruló gyermek esetében az étkezés elmaradása akár veszélyeztetettséget is jelenthet. Mozgalmas hétvégéjük volt a vármegyei rendőröknek május 15-e és 17-e között. 4 autóssal szemben intézkedtek, 2 jogosítvány nélkül vezettek, 2 pedig a gyanú szerint ittosan ültek volán mögé. Az esetek gyors rendőri intézkedéssel, őrizett bevétellel és jogosítvány bevonással zárultak. A jogosítvány nélküli vezetés miatt 2 férfit is előállítottak a hétvégi ellenőrzések során. Szeghalmon május 15-én késő este a Tildi Zoltán utcában igazoltattak egy autóst a rendőr. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, ezért előállították és szabálysértési őrizetbe vették. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint ügyében 3 napon belül dönthet a bíróság. Hasonló eset történt Kétegyházán is május 17-én késő este. A Gyulai úton megállított sofőrről szintén kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett, ezért őt is őrizetbe vették. Az ő ügyében is 3 napon belül született bírósági döntés. Az ittas vezető kiszűrésére is több intézkedés történt. Orosházán május 16-án délután a Bercseny utcában állítottak meg egy személyautót, amelynek vezetőinél pozitív eredményt mutatott a szonda. Alig több mint 2 órával később Békés Szent az István Király utcában egy másik autósnál is pozitív lett a helyszíni légalkoholmérés eredménye. A rendőrségi tájékoztatás szerint a kapitányságokon

0: Élhetőbbé tenni lakókörnyezetét, erre most támogatást is lehet szerezni Békés Csabán. Az önkormányzat meghirdette az otthonosabb városközösségi ötletpályázatot, amelyre a város lakó és közösségeim június 15-ig nyújthatják be elképzeléseiket. A kezdeményezés célja, hogy megvalósulhassanak azok a kisebb költségigényű fejlesztések és felújítások, amelyeket a békés csabaiak fontosnak tartanak, és amelyek hozzájárulnak a város kényelmesebb, szebb és otthonosabb környezetéhez. Az önkormányzat hangsúlyozta, nem részletesen kidolgozott terveket várnak, hanem ötleteket és javaslatokat. A pályázat lehetőséget ad arra is, hogy a helyiek aktívan részt vegyenek saját lakókörnyezetük formálásában, szebb és fenntarthatóbb tételében. A pályázatra életkortól függetlenül minden békés csabai jelentkezhet, emellett civil szervezetek, gazdasági társaságok és önszerveződő közösségek is benyújthatnak elképzeléseket. Egy pályázó legfeljebb 3 ötletet adhat be. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az ötlet címét, rövid leírását, valamint a legfontosabb jellemzőket, például azt, hogy hol valósulna meg az elképzelés. A pályázati anyag terjedelme legfeljebb 3000 karakter lehet. A jelentkezéshez nem kötelező, de lehetőség van fotók vagy dokumentumok csatolására is, akár a tervezett helyszínről, akár egy más településen már megvalósult hasonló kezdeményezésről. Az önkormányzat szerint érdemes arra is kitérni, hogy az ötlet milyen közösségi érdekeket szolgál, és milyen társadalmi hasznossággal járhat. A pályázatokat a Békés Csaba honlapján elérhető online űrlap kitöltésével lehet benyújtani június 15-éig. Látványos virágzásba kezdett a fokozottan védett bókolózsája a Körösmaros Nemzeti Park Tatársánci ősgyep részterületén. A lilás-kék virágfűtök várható május végig díszítik a különleges élőhelyet. A Tatársánci ősgyep kis kiterjedésű, mégis kiemelkedő jelentőségű terület, mert megőrizte a táj egykori természetes növénytakarójának maradványait. A helyszín történelmi szempontból is különleges, mint egy 3000 évvel ezelőtt a bronzkor végén kettős sáncrendszer működött itt. A szakemberek szerint éppen ez az egykori emberi beavatkozás segített elő, hogy az ősgyep fennmaradhasson napjainkig. A meredek sáncok ugyanis megóvták a területet a beszántástól. Az ősgyepet 1930-ban fedezte fel dr. Kis István, a terület védetté nyilvánítása pedig szintén az ő nevéhez kötődik. Ő írta le elsőként azokat a növényfajokat, amelyek a terület ősi és természetes jellegét adják. A bókolózsája úgynevezett reliktum, vagyis maradványfaj. A legújabb kutatások szerint már a jégkorszak idején is jelen lehetett ezen a vidéken. Fő elterjedési területe a Magyarországtól keletre fekvő sztyep zónában található, hazánk pedig az elterjedésének nyugati határát jelenti. Magyarországon két jelentősebb őshonos állománya ismert, mindkettő a Körösmaros Nemzeti Park területén, az egyik Kondoros térségében, a másik a Tatársánci ősgyepen található. A növény különlegessége a lefelé hajló liláskék virágzat, innen ered a bókoló vagy kónyazsája elnevezés is. A faj annyira értékes, hogy Magyarországon az 10 növényfaj közé tartozik, amelyekre külön fajvédelmi terv készült. Az átlagos években a bókolózsája akár 120 cm magasra is megnőhet, az idei csapadék hiány miatt azonban a növények most csupán 50-60 cm-esek. Virágaik ennek ellenére ugyanolyan látványosak, mint korábban. Az első virágok már április végén megjelentek, a csúcs virágzás pedig május közepére várható. Vasárnap délután egy kidőlt akácfa akadályozta a vonat közlekedést Mezőhegyes és Mezőkovácsháza között. A fa vasúti sínpályára zuhant, emiatt beavatkozásra volt szükség. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszíre érkeztek, és motoros láncfűrész segítségével eltávolították a kidőlt fát a sínekről. Az egység ezt követően megszüntette a forgalmi akadályt, így a vasúti közlekedés ismét zavartalanul folytatódhatott. Az eset során személyisérülés nem történt. A helyszíni beavatkozásnak köszönhetően a vonatforgalom rövid időn belül helyreállt, így jelentősebb fennakadás nem alakult ki a térségben. A tűzoltók gyors és szakszerű munkájának köszönhetően sikerült megelőzni a további veszélyhelyzeteket. Az eset ismét rámutatott arra, hogy a viharos időjárás miatt fokozott figyelemre van szükség a közlekedésben. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Yeah.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
5: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World Exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli olvasó multifokális szemüveg készítésére. Optic World Exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Várhatóan pünkösd után a jövő hét kedden ül össze az országgyűlés, amelyen a kormányoldal több jelentős jogszabályjavaslatot is benyújt, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, hogy a korábbi vállalásainak megfelelően módosítani fogják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, amellyel a felére csökkenthetik a parlamenti kiadásokat, emellett az előző kormányzat idején látottnál jóval alacsonyabb szinten határozzák meg a miniszterek és az államtitkárok fizetését. A kormányfő kiemelte, hogy a tervezett alaptörvény módosítások a miniszterelnöki ciklusok korlátozását is érinteni fogják, a jövő heti parlamenti ülés pontos, akár kétnapos menetrendjéről pedig az országgyűlés elnöke és a házbizottság hozza meg a végső döntést. Magyar Péter miniszterelnök nyilvánossá tette K. Endre kegyelmi kérvényének és büntetése elengedésének részleteit. A kormány főbemutatta a kormány.hu/igazságtétel oldalon is közzétett dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy az igazságügyi minisztérium eredetileg nem támogatta a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének kegyelmi kérvényét. Novák Katalin akkori köztársasági elnök azonban megváltoztatta a miniszteri felterjesztést, és a pápa látogatásra való tekintettel elnöki kegyelemben részesítette a férfit, amelyet Varga Judit miniszter végül ellenjegyzett. Magyar Péter hozzátette, az akkori államfő összesen 10 esetben fordította meg a minisztérium negatív felterjesztését, így a budaházi György féle Hunnia per vádlottjai esetében is. A 2026-os költségvetés valós helyzetének feltárására és átfogó beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök. Kármán Andrásnak azt a fiskális környezetet kell felmérnie, amely alapján pontosan meghatározható, hogy mely területeken lesz szükség módosításokra a büdzsében, mivel a kabinet álláspontja szerint a felelős gazdaságpolitikát kizárólag átlátható és valós adatokra lehet építeni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó, multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a Kívánság műsor szól, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról, mára címezve. Sziasztok, Mónika ma 47 éves lett, szeretettel köszönti őt a Takács család, nagyon szép napot kívánunk neki, és hogy örömben, boldogságban élje az életét. Na hát mi is hasonló jókat kívánunk egy most érkező jó dallal.

0: Csabi és Amma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. A mai névnaposaink a Bernátok és a Felíciák, nekik nagyon boldog névnapot, ne feledkezzen meg ön sem a névnapos ismerősek köszöntéséről. Ezzel a kívánság műsor pedig a végéhez ért, de a folytatásban is itt vagyok, rajtól a délutáni zenés információs magazin műsor. A neked nem...

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség, a mai napi melegrekord 34 fokot kóstált, 1979-ben Örkényben mérték ezt az értéket. Hát ma ehhez képest azért le vagyunk maradva, viszont a jó zenékben biztos nem, a következő órában is itt vagyok önnel.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára rámegyünk egy érdekességre, a nagyvilág egy érdekes kis szeletkéjére, rádiózunk együtt.

0: Csaba.
1: Csaba. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a nagyvilágból. Nem tudom, tudta-e, hogy a gyémánt nem a legritkább drága kő a világon. Bár a gyémántot gyakran a luxus szimbólumaként emlegetik, vannak nála sokkal ritkább kövek, például az alexandrit vagy a grand didierit. Egyes ritka drága kövekből évente csak néhány példány kerül elő a földön. A gyémánt piacot a mesterséges szűkösség tartja fenn, a kínálatot tudatosan szabályozzák, hogy az értékét fenntartsák, tehát az ára nem csak a ritkaságán múlik, hanem az okos marketingen is.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök déltől, további szép napot!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ígéret havának 20. napján szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok, ez a Csaba. Több program lehetőséggel is készültem, résztetek mindjárt. Emellett pedig hozok egy gyümölcsös világnapot, no meg egy olyat, ami a pénzzel kapcsolatos. Ám addig is, amíg annak elérkezik az ideje, szóljanak a legjobb dalok. A tegnap és a ma kedvencei.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Társadalmi célú hirdetés.
0: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
5: Halott Pénz,
4: Dash,
5: LL Junior,
4: Republik,
5: Korda György és Balázs Klári,
4: Szikora Róbert és az Ergo,
5: Kiskata Zenekar.
4: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
0: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
7: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó, multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán május 20-án, a méhek világnapján. E nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy miért hasznosak a méhek, és mit tehetünk a védelmük érdekében. A föld mezőgazdaságának 70%-a függ a méhektől. Beporzó tevékenységük nélkül a növények képtelenek lennének szaporodni. Azonban a méhek évekkel ezelőtt felkerültek a veszélyeztetett fajok listájára. Azzal, ha földünket, környezetünket védjük, a méheket is támogatjuk, akik alapesetben nem támadnak. Örüljünk neki, hogyha kertünkben zümmögő méhecskékre bukkanunk. És ma a méhek világnapján, meg persze más napokon is fogyasztunk sok-sok mézet, mert egészséges.

0: vasárnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel. Ez a Csaba 88.9. május 20-án, amikor egy olyan gyümölcsöt ünneplünk, ami kívül hordja a magját. Mióta ismerjük ezt a gyümölcsöt, miért kell fogyasztani? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk, közben hozzuk a legjobb zenéket. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World exkluzív optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó multifokális szemüveg készítésére. Optic World exkluzív a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Sok-sok jó zene, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket így május 20-án az Eper napján. Azok, akik szeretik ezt a gyümölcsöt, tudják, hogy van valami különleges a napsütötte eper ízében. Egyszerűen a nyarat érezzük tőle. Alacsony a kalóriatartalma és roppant egészséges. Ízét pedig meghatározza az időjárás, na meg az, hogy milyen érettségi szinten szedték le. Ő az egyetlen gyümölcs, amelynek a magjai kívül vannak. Egyes történészek szerint már az ókori Rómában is fogyasztottak epret. Tegyük ezt mi is ma, május 20-án az Eper napján.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Sok-sok kedvenc, örülök, hogy együtt hallgatjuk őket. Ez a Csaba 88.9-en, ahol köszöntjük most együtt mindazokat, akik ünnepelnek. Kezdjük a szülinaposokkal. Nekik Balzac idézetét hoztam, hiszen a francia író pontosan ezen a napon született. Az idézet így szól. A boldogság a talpunk és a fejünk búbja között lakozik. Azt kívánom, hogy minden szülinapos érezze, hogy az ő feje, búbja és talpa között is ott a boldogság. És Isten éltesse a Bernátokat, nevű germán eredetű, jelentése erős medve. Kedves ünnepeltek, a köszöntésünket most a kedvencekkel egészítjük ki. Sok-sok boldogságot!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Változatosan szólna kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük ez a Csaba. Következik egy program a vígjátékok kedvelőinek számára. Hulla Jónász éjszaka címmel a Békésvárosi Művelődési Központban mutatkozik be Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnár Csekka, Kálmán Henrietta és Korcsmáros András. Na de vajon miről is szól az előadás? Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, ha szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férjét a Nász éjszakán megölte? Ezen az előadáson nem csak erre a kérdésre kapunk választ, hanem azokra is, amiket fel sem tettünk. A két felvonásos vígjáték nagyon finoman megmutatja azt is, milyen vékony a határvonal a féltés, a paranoia, a szerelem és az őrület között. Hulla Jónász éjszaka Békésen, május 23-án szombaton. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos visszaélések gyanúja miatt azonnali hatállyal felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő vezérigazgatóját, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, hogy Krucsainé Herter Anikó a Hankó Balázs utasításai alapján lebonyolított pályázati kifizetésekért felelt. Tárcavezető hangsúlyozta, hogy a támogatások kezelésében a teljes átláthatóságra és a tisztességre törekszik. Ezért az ügyben belső vizsgálatot rendelt el, és mindenben együttműködnek a hatóságokkal a felelősség teljes körű feltárása érdekében. A profitorientált működés helyett a végrehajtói rendszer teljes államosításáról és non-profittá tételéről tárgyalt a kormány, miután a statisztikák szerint csaknem 2 millió embert érinthet valamilyen végrehajtási folyamat. Jelenleg több mint 670 ezer ügy van folyamatban, és több mint 1 millió 250 ezer eset minősül nem aktívnak, de lezáratlannak. A kabinet döntése értelmében az igazságügyi tárcának július közepéig kell elkészítenie az új, államilag ellenőrzött struktúrát. Célzó törvényjavaslatot, emellett a kormány kezdeményezi a Tisza frakciónál a kilakoltatások azonnali felfüggesztését. A közszolgálati média működésének teljes átvilágításáról döntött a kormány, mivel megállapításuk szerint az MTVA tájékoztatása az elmúlt időszakban nem volt sokoldalú, kiegyensúlyozott és hiteles. A vizsgálat a szervezet pénzügyi működését is érinti, amelynek költségvetési főösszege 2025-ben elgondolkodtatóan magas, összesen 165,6 milliárd forint volt. A kormány az átvilágítástól a közpénzek átláthatóbb felhasználását, valamint a valós és pártatlan közszolgálati tájékoztatás helyreállítását várja. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A tegnap is a kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Egy olyan napon, amikor a pénzé a főszerep, hogy pontosan milyen világnapot ünneplünk, hamarosan elmondom. Most viszont egy dél-koreai közgazdász gondolata következik. A közgazdaságtan 95%-a a józanészen alapul. Csak egy kicsit bonyolultan van megfogalmazva. Mi egyszerűen a legjobb zenéket válogattuk ki. Folytassuk most velük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap a gomoly és fátyol felhők mellett sokat süt a nap. Az északi-északnyugati szél nagy területen élénk lesz. Hajnalban 11, míg holnap délután 25 fok várható.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában.
6: Csaba.
5: Csaba Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
1: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Kocincs velünk a következő 30-ra. Ne hagyd ki a domtéri koncerteket sem. Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Bagosi Brothers Company, Jamina, Lotfi Begi és még elképesztően sok fellépő. Jó bor, jó zene a domtéren is. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között. Infók, programok, helyszínek szegediborfesztivál.hu.
8: Reklámot hallottak.

0: Mégismegye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Garantáljuk a változatosságot, ez a Csaba. Szép délutánt mindenkinek. Menjünk ismét a konyhába, ahová vigyük magunkkal az epret, mert most már elérhető. Ha sokat vettünk belőle, és nem fogy el, mint szeretnénk lefagyasztani, akkor arra figyeljünk, hogy a tálcán egymás mellé rakva kell lefagyasztani a szemeket, és miután megfagytak, csak utána tegyük zacskóba, így nem fognak egyetlen nagy tömbé összefagyni. Arról már beszéltünk, hogy az eper ízét kiemeli egy kevés citromlé, egy csipet menta, vagy bármilyen furcsán hangzik, egy kevés őrölt fekete bors. Ha valaki imádja a vaníliafagyit és az epret is, az feltétlenül próbálja ki a következő receptet. Készítse elő a vaníliafagyit, mosson meg 40 deka friss epret. Nagyobb darabokra kell vágni, összekeverni 4 evőkanál porcukorral és fél citromlevével. A gyümölcsöt állni hagyjuk 10-15 percig, ekkor majd leveterezt. Ezt a kellemes, édes, citromlével bolondított gyümölcsöt kell majd a vaníliafagyira halmozni. A végén megszórjuk egy kevés őrölt fekete borssal. Nem próbáltam még, de a recept azt írja, különleges élményben lesz részünk. Különleges zenék, igazi kedvencek a folytatásban a Csabán.
3: Csengi a Csuan, nendom, game, nendom.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba 88.9-en. Május 20-a van, a Legyél milliómos nap. Ez a nap kiváló arra, hogy az álmaink megvalósítása felé megtegyük az első lépéseket. Azaz, akinek még nincs, az indítson megtakarítási számlát, gondolja át pénzügyeit, tekintse át befektetéseit, és ha egyedül nem boldogul, akkor ehhez kérjen segítséget. A legjobb dalokat hozzuk a folytatásban is.

0: Ez a Csaba.
1: Május 20-án a Legyél Milliómos napon eddig tartott közös műszakunk. Mielőtt végleg búcsút intenék, Böjte Csabát idézem. A pénz csak eszköz. És ezt is, akár csak bármilyen más eszközt, lehet jóra is használni. Használja mindenki jól. Mi a lejátszókat használjuk, hozzuk a kedvenceket, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter miniszterelnök nyilvánossá tette K. Endre kegyelmi kérvényének és büntetése elengedésének részleteit. A kormányfő bemutatta a kormány.hu per igazságtétel oldalon is közzétett dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy az igazságügyi minisztérium eredetileg nem támogatta a Bicskei gyermekotthon volt igazgató helyettesének kegyelmi kérvényét. Novák Katalin akkori köztársasági elnök azonban megváltoztatta a miniszteri felterjesztést, és a pápa látogatásra való tekintettel elnöki kegyelemben részesítette a férfit, amelyet Varga Judit miniszter végül el nem jegyzett. Magyar Péter hozzátette, az akkori államfő összesen 10 esetben fordította meg a minisztérium negatív felterjesztését, így a Budaházy György féle Hunnia per vádlottjai esetében is. A felszámolások ismét érdemi bírósági kontroll alá kerülhetnek, miután az igazságügyi minisztérium megkezdte az ehhez szükséges törvényjavaslatok előkészítését. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi magyar rendszer a NER egyik legsötétebb és legátláthatatlanabb vagyonosodási területévé vált, ahol az eljárások végén rendre ugyanazok a kormányközeli cégek jelentek meg nyertesként. A tárca által kidolgozott új szabályozás elsődleges célja, hogy a jövőben egy teljesen átlátható, ellenőrizhető és szigorú bírósági felügyelet mellett működő rendszer zárja ki a visszaéléseket. A közszolgálati média működésének teljes átvilágításáról döntött a kormány, mivel megállapításuk szerint az MTVA tájékoztatása az elmúlt időszakban nem volt sokoldalú, kiegyensúlyozott és hiteles. A vizsgálat a szervezet pénzügyi működését is érinti, amelynek költségvetési főösszege 2025-ben elgondolkodtatóan magas, összesen 165,6 milliárd forint volt. A kormány az átvilágítástól a közpénzek átláthatóbb felhasználását, valamint a valós és pártatlan közszolgálati tájékoztatás helyreállítását várja.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: fiatalos lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés miatt kell figyelnünk Csanádapáca és Kaszaper között. Békéssabán a Kígyósi úton gázvezeték építése miatt lehet útszűkület. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
6: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
3: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
5: Tom Ford, Liu Zhou, Max Mara, Ray-Ban, Oakley. Tavaszi áreső világmárkákra az Optic World Exclusive optikában. Május 18-a és 31-e között 30% kedvezmény minden napszemüvegre és távoli, olvasó, multifokális szemüveg készítésére. Optic World Exclusive a Csaba Center földszintjén a nagy színpadnál.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 20-a, szerda van. A mai napon a Bernátok és a Felíciák ünneplik névnapjukat. A Bernát germán eredetű férfinév. Elemeinek jelentése medve, erős. A Felícia a Félix név női párja. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Május 20-a szerda van, a mai napon ünnepli 80. születésnapját. Cher, Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő és színésznő, akit világszerte a pop istennőjeként emlegetnek. Ő az egyetlen olyan előadó a könnyű zene történetében, akinek 7 egymást követő évtizedben is volt listavezető dala a Billboard listákon. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Nidogizát hallják, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, május 20-a szerda van, a mai napon ünnepelné 82. születésnapját a 2014-ben elhunyt Joe Cocker, Grammy-díjas angol blues és rock énekes, aki egyedülálló, rekettes hangjáról és rendkívül intenzív, jellegzetes színpadi mozgásáról vált világhírűvé. Karrierje során a könnyű zene történetének egyik legnagyobb hatású előadójává vált. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 20-a szerda van, a mai napon ünnepli 54. születésnapját Busta Rhymes, az amerikai hip-hop történetének egyik legmeghatározóbb és legenergetikusabb, technikailag legképzettebb rappere, producere, valamint színésze. Jamaikai származású szülők gyermekeként született, ami erősen rányomta a bélyegét egyedi, gyors tüzelő, vagyis chopper rappelési stílusára és ritmikájára. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek, kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenki!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. május 20-a szerda délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Nyáron is biztosított az ingyenes étkezés a rászoruló gyermekeknek Sarkadon. Őrizett bevételek és jogosítvány bevonások a hétvégi közúti ellenőrzéseken. Közösségi ötletpályázatot hirdetett Békés Csaba önkormányzata. Virágzik a bókolózsája a Tatársánci ősgyepen. A nyári szünet idején idén is ingyenes étkezést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára Sarkadon. A városban ismertették a szünidei gyermekétkeztetés részleteit, valamint azt is, milyen esetekben kereshetik fel a családokat a szakemberek. A program keretében az önkormányzat ingyen ebédet biztosít azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akiknek szülei vagy törvényes képviselői ezt kérelmezik. Az ellátás arra az időszakra vonatkozik, amikor a bölcsödék és óvodák zárva tartanak, illetve tanítási szünet van az iskolákban. A rászoruló gyermekek családjai tájékoztatót kapnak a jegyzőtől, az ingyenes étkezésre vonatkozó kérelmeket pedig június 16-áig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Az ebédet munkanapokon 11:30 között lehet átvenni a közétkeztetési intézmény konyhájáról. A város közösségi oldalán arra is felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a gyermekek vagy szüleik előzetes jelzés nélkül nem mennek az ételért, a család és gyermekjóléti szolgálat munkatársai felkereshetik a családot. A tájékoztatás szerint egy rászoruló gyermek esetében az étkezés elmaradása akár veszélyeztetettséget is jelenthet. Mozgalmas hétvégéjük volt a vármegyei rendőröknek május 15-e és 17-e között. 4 autóssal szemben intézkedtek, 2 jogosítvány nélkül vezettek, 2 pedig a gyanú szerint ittosan ültek volán mögé. Az esetek gyors rendőri intézkedéssel, őrizett bevétellel és jogosítvány bevonással zárultak. A jogosítvány nélküli vezetés miatt 2 férfit is előállítottak a hétvégi ellenőrzések során. Szeghalmon május 15-én késő este a Tildi Zoltán utcában igazoltattak egy autóst a rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel, ezért előállították és szabálysértési őrizetbe vették. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint ügyében 3 napon belül dönthet a bíróság. Hasonló eset történt két egyházán is május 17-én késő este. A Gyulai úton megállított sofőrről szintén kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett, ezért őt is őrizetbe vették. Az ő ügyében is 3 napon belül született bírósági döntés. Az ittas vezető kiszűrésére is több intézkedés történt. Orosházán május 16-án délután a Bercseny utcában állítottak meg egy személyautót, amelynek vezetőinél pozitív eredményt mutatott a szonda. Alig több mint 2 órával később Békés Szent Andráson, az István Király utcában egy másik autósnál is pozitív lett a helyszíni légalkoholmérés eredménye. A rendőrségi tájékoztatás szerint a kapitányságokon elvégzett hitelesített mérések mindkét esetben megerősítették az ittasság gyanúját. A rendőrök a helyszínen bevonták a sofőrök vezetői engedélyét, és büntető feljelentést tettek ellenük. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a jogosítvány nélküli és az ittas vezetés nem csak szabálytalan, hanem komoly veszélyt jelent a közlekedés résztvevőire is, ezért a hatóságok továbbra is szigorúan lépnek fel a hasonló esetekkel szemben.

0: otthonosabbá és élhetőbbé tenni lakókörnyezetét, erre most támogatást is lehet szerezni Békés Csabán. Az önkormányzat meghirdette az otthonosabb városközösségi ötletpályázatot, amelyre a város lakó és közösségei június 15-ig nyújthatják be elképzeléseiket. A kezdeményezés célja, hogy megvalósulhassanak azok a kisebb költségigényű fejlesztések és felújítások, amelyeket a békés csabaiak fontosnak tartanak, és amelyek hozzájárulnak a város kényelmesebb, szebb és otthonosabb környezetéhez. Az önkormányzat hangsúlyozta, nem részletesen kidolgozott terveket várnak, hanem ötleteket és javaslatokat. A pályázat lehetőséget ad arra is, hogy a helyiek aktívan részt vegyenek saját lakókörnyezetük formálásában, szebb és fenntarthatóbb tételében. A pályázatra életkortól függetlenül minden békés csabai jelentkezhet, emellett civil szervezetek, gazdasági társaságok és önszerveződő közösségek is benyújthatnak elképzeléseket. Egy pályázó legfeljebb 3 ötletet adhat be. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az ötlet címét, rövid leírását, valamint a legfontosabb jellemzőket, például azt, hogy hol valósulna meg az elképzelés. A pályázati anyag terjedelme legfeljebb 3000 karakter lehet. A jelentkezéshez nem kötelező, de lehetőség van fotók vagy dokumentumok csatolására is, akár a tervezett helyszínről, akár egy más településen már megvalósult hasonló kezdeményezésről. Az önkormányzat szerint érdemes arra is kitérni, hogy az ötlet milyen közösségi érdekeket szolgál, és milyen társadalmi hasznossággal járhat. A pályázatokat a Békés Csaba honlapján elérhető online űrlap kitöltésével lehet benyújtani június 15-éig. Látványos virágzásba kezdett a fokozottan védett bókolózsája a Körösmaros Nemzeti Park Tatár-Sánci ősgyep részterületén. A lilás-kék virágfűtök várhatóan május végig díszítik a különleges élőhelyet. A Tatár-Sánci ősgyep kis kiterjedésű, mégis kiemelkedő jelentőségű terület, mert megőrizte a táj egykori természetes növénytakarójának maradványait. A helyszín történelmi szempontból is különleges, mint egy 3000 évvel ezelőtt a bronzkor végén kettős sáncrendszer működött itt. A szakemberek szerint éppen ez az egykori emberi beavatkozás segített elő, hogy az ősgyep fennmaradhasson napjainkig. A meredek sáncok ugyanis megóvták a területet a beszántástól. Az ősgyepet 1930-ban fedezte fel dr. Kis István, a terület védetté nyilvánítása pedig szintén az ő nevéhez kötődik. Ő írta le elsőként azokat a növényfajokat, amelyek a terület ősi és természetes jellegét adják. A bókolózsája úgynevezett reliktum, vagyis maradványfaj. A legújabb kutatások szerint már a jégkorszak idején is jelen lehetett ezen a vidéken. Fő elterjedési területe a Magyarországtól keletre fekvő sztyep zónában található, hazánk pedig az elterjedésének nyugati határát jelenti. Magyarországon két jelentősebb őshonos állománya ismert, mindkettő a Körösmaros Nemzeti Park területén, az egyik Kondoros térségében, a másik a Tatár-Sánci ősgyepen található. A növény különlegessége a lefelé hajló liláskék virágzat, innen ered a bókoló vagy kónyazsája elnevezés is. A faj annyira értékes, hogy Magyarországon az 10 növényfaj közé tartozik, amelyekre külön fajvédelmi terv készült. Az átlagos években a bókolózsája akár 120 cm magasra is megnőhet, az idei csapadék hiány miatt azonban a növények most csupán 50-60 cm-esek. Virágaik ennek ellenére ugyanolyan látványosak, mint korábban. Az első virágok már április végén megjelentek, a csúcsvirágzás pedig május közepére várható. Vasárnap délután egy kidőlt akácfa akadályozta a vonat közlekedést Mezőhegyes és Mezőkovácsháza között. A fa vasúti sínpályára zuhant, emiatt beavatkozásra volt szükség. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és motoros láncfűrész segítségével eltávolították a kidőlt fát a sínekről. Az egység ezt követően megszüntette a forgalmi akadályt, így a vasúti közlekedés ismét zavartalanul folytatódhatott. Az eset során személyisérülés nem történt. A helyszíni beavatkozás köszönhetően a vonat forgalom rövid időn belül helyreállt, így jelentősebb fennakadás nem alakult ki a térségben. A tűzoltók gyors és szakszerű munkájának köszönhetően sikerült megelőzni a további veszélyhelyzeteket. Az eset ismét rámutatott arra, hogy a viharos időjárás miatt fokozott figyelemre van szükség a közlekedésben. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei.
1: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Nédo Gézát hallják, köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim. Május 20-a szerda van. A mai napon ünnepli 69. születésnapját Lucélia Santos, nemzetközileg is elismert brazil színésznő, rendező és producer, akit a magyar közönség leginkább a Rabszolga sors című telenovella címszereplőjeként ismerhetett meg. Mindösszesen 19 évesen kapta meg Izaura szerepét az 1976-os sorozatban. A produkciót a világ több mint 130 országában vetítették óriási sikerrel. A sorozat 1986-os hazai bemutatója kulturális jelenséggé vált, elterjedt egy városi legenda is, miszerint a nézők gyűjtést indítottak Izaura felszabadítására. A színésznő később személyesen is ellátogatott Magyarországra. Kínában is rendkívüli népszerűségnek örvend, az évtizedek során több tucat alkalommal járt az ázsiai országban kulturális nagykövetként. Számos más brazil sorozatban és filmben játszott, emellett elismert színpadi színésznő, valamint dokumentumfilmeket is rendezett.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Say low.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Hello, szép estét, jó rádiózás nektek. Ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok. Hozom a következő órákban szokás szerint a legjobb dalokat, az újdonságokat, az érdekes színes infókat és a régi kedvenceiteket is. Remélem, együtt töltjük az időt, jó rádiózást.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

nem csak a fiatalabb generáció kedvencei, hanem a magyar zenei élet legendái is ott lesznek idén a Művészetek Völgyében a színpadokon. Vigánt Petenden fellép például Koncz Zsuzsa, valamint Zorán, és a fesztiválon idén külön figyelmet kapnak a klasszikus zenei és a népzenei programok szintén. A Hagyományok Háza jubileumi nagykoncerttel készül, a Paganino klasszik udvarban külföldi vendégművészek és különleges produkciók várják majd a közönséget Kapolcs környékén. Tehát a nyár közepén ismét zajlik majd az élet, az emlegetett Vigánc Petendi klasszikus színpadon pedig ott lesz majd a Budapest Bár csapata is.

Rádió. Csaba Rádió. Lassan fogalmazhatok úgy is, hogy elő a fürdőruhákkal. Holnap már biztos, hogy 25 fok feletti maximum értékekre számíthatunk, és ez csak emelkedni fog a következő időszakban, ami azt jelenti bizony, hogy a pünkösdi hétvégénk, a hosszú hétvégénk igencsak nyáriasan alakul. Azt mondják, hogy pünköst hétfő akár még hőségnapot is hozhat, hiszen könnyedén előfordulhat 30 fok feletti csúcsérték, főleg itt a mi térségünkben. Egyelőre csapadék sem ígérkezik, nagyon úgy néz ki, hogy anélkül telik el a hét, szóval nagy valószínűség szerint igazi, kellemes nyári napok jönnek a folytatásban.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Folytatjuk szerdán este a kedvenceitekkel a Csaba Rádión a műsort. Én Hászalai Balázs vagyok, és a továbbiakban is játszom a kedvenceiteket. Köztük újdonságokat, a régi nagy slágereket, a jól megszokott klasszikusokat egyaránt, szóval érdemes lesz a 88-9-el tölteni a következő néhány órát. Jó rádiózást!

0: Csaba Rádió.
1: Roham tempóban közeleg a balatoni nyár. Az egyik előjele, hogy már ezen a hétvégén megtelik élettel a siófoki plázs. A rendezvény helyszín hosszabb szezonnal és sztárfellépőkkel készül 2026-ra. A Balaton egyik legismertebb buli helye pénteken tárja ki kapuit, és egészen szeptember elejéig tart majd itt a pörgés. A nyitó hétvégén Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy zenekaros koncertje alapozza meg a hangulatot. Szombaton LL Junior érkezik, vasárnap pedig a Bikini színpadra lép. Aztán a nyári fellépők között ott lesz többek között Azaria, Majka, Ruzsa Magdi és a Halott Pénz, de például a legendás Gypsy Kings szintén koncertet ad majd a Balaton déli partján.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Már nincs hátra 50 nap, és indul újra a Sopron Fest. Idén is világsztárok és hazai kedvencek váltják egymást a színpadokon. A lövélekben fellép például a Prodigy, itt az Azaria, Beethoven, valamint Kispálék. A szervezők szerint a cél, hogy a fesztivál újra azt a közösségi hangulatot idézze meg, amely a hazai fesztiválok aranykorát jellemezte, és hasonlít a voltra. A koncertek mellett titkos színpadok, autós kemping, reggeli júga, és még különleges erdei helyszínek is várják a közönséget.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ezek még mindig a kedvenceitek szerda este. Van még egy kis időnk hátra együtt. Remélem, hogy valóban közösen is fogjuk eltölteni ezt. Én Szalai Balázs vagyok, hozok még újdonságokat és régi nagy kedvenceket is. Tartsatok a 88.9-el.
3: Hány

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Nagyjából tavaly évvég óta hallgatjuk és szeretjük már Tolbaj Reni Túsz című felvételét, amely a felszabadulásról szól, a női mindent elsöprő erőről, az én időről és arról, hogy mindenre képesek a hölgyek, akár egy szakítás után is, ezt maga az énekesnő fogalmazta meg így. Nos, elkészült ennek a slágernek az angol nyelvű változata, Good Without You címmel, hogy Tolvaj René ezekkel a dallamokkal nemzetközi porondra is kiléphessen. Ezt a notát halljuk most.

0: Csaba Rádió.
1: Már megint új rekordot döntött Shakira, hihetetlen érdeklődés övezi a koncertjeit. A madridi fellépésekre több mint 500 000 jegy fogyott el villámgyorsan. A rajongók rohamára reagálva az énekesnő újabb dátumokat is bejelentett, így összesen már 11 estére bővült a koncert sorozata. A produkció különlegessége, hogy erre az alkalomra épített stadionban zajlik, ahol több 10 000 néző érheti át egyszerre a showt. Ráadásul nem csak koncertről van szó, hiszen egy egész kulturális fesztivál is kapcsolódik Shakira estjéhez.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba a kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem kitüntető figyelmeteket, amelyre számítok majd csütörtök este is, ilyenkor a szokott időben, és hozom a jobbnál jobb dalokat, köztük a sok-sok újdonságot. Mára pedig nagyon köszi, hogy itt voltatok. Pihenjetek sokat az éjszaka folyamán, ha tudtok, és vigyázzatok magatokra, Hászalai Balázst hallottátok. Jó éjt!

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek öröment?

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
3: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
2: Mégis megyek kedvenc rádiója.

Fiatal lovasok versenyeztek a megyei ügyességi bajnokságon. Már is mondom a részleteket. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ adott otthon szombaton az országos angol tanulmányi verseny döntőjének, amelyre 14 vármegyéből és Budapestről érkeztek általános iskolás diákok. Tériákné Prisztavok Ágnes, a lebonyolítást végző Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola igazgatója elmondta, a döntőt két online írásbeli forduló előzte meg, a Békés Csabai harmadik körben pedig már szóbeli feladatokon keresztül bizonyították tudásukat a versenyzők. Hangsúlyozta, hogy az intézmény már 17. alkalommal nyerte el a rendezés jogát. A diákok két kategóriában, 7. és 8. évfolyamon indulhattak, és kizárólag az általános tanterv szerint tanuló fiatalok nevezhettek. A feladatok az általános iskolai követelményekhez igazodtak. Az igazgatónő arról is beszélt, hogy az első fordulóra 364 intézményből közel 4000 tanuló jelentkezett, közülük több mint 800-an jutottak tovább a második körbe. A döntőbe végül 51 diák került, 28 hetedikes, 23 nyolcadikos. A döntősök már B2-es szintű nyelvtudással rendelkeztek, vagy közel állnak hozzá, és három állomáson kellett számot adniuk felkészültségükről. Hozzátette, hogy a nyelvtanulás számos lehetőséget nyit meg a fiatalok előtt, a tanulmányi versenyek pedig fontos motivációt és értékes tapasztalatot jelentenek számukra. A döntő résztvevői között volt Szücs Nadina, a budapesti Babérléget általános iskola 7. osztályos tanulója. Elmondása szerint tanára hívta fel figyelmét a versenyre, amelyre osztályából többen is jelentkeztek, közülük hárman jutottak be a döntőbe. A felkészülés során az órákon is gyakorolták a szóbeli és írásbeli feladattípusokat. A fiatal versenyző azt mondta, szeretné kihozni magából a maximumot, és bízik benne, hogy jó eredménnyel térhet haza. A végeredmény a második írásbeli forduló és döntő szóbeli feladatainak összesített pontszáma alapján alakul ki. Minden résztvevő díjazásban részesül, a dobogósok pedig további értékes jutalmakat, például könyveket, nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamot kapnak. A Csabai Kolbász Klub Kolbász Kalandra hívta a 26. országos technikaverseny és a 25. országos életvitel és gyakorlati ismeretverseny résztvevőit, akik az ország számos pontjáról érkeztek Békés Csabára. A diákok kisebb késéssel, de annál nagyobb étvágyjal érkeztek meg a klub kertjébe, ahol dr. Ambrus Zoltán és dr. Borka Sándor fogadta őket. A vendégek hamar asztalhoz ültek, majd meghallgatták a házigazdák köszöntőjét. Dr. Borka Sándor, a klub elnöke, felidézte, hogy a Csabai Kolbász hagyománya több mint 300 évre nyúlik vissza. Bár maga az egyesület nem ilyen régi, már túl van a negyed százados fennálláson. Céljuk a Csabai Kolbász népszerűsítése itthon és külföldön egyaránt, valamint rendszeresen szerveznek kolbászgyúrásokat a Békés Csabai iskolásoknak. Felidézte azt az időszakot, amikor minden csabainak legyen csabai szlogen jegyében, minden résztvevő diák egy-egy vastag kolbászt kapott emlékül. A programon nem csak kóstolni lehetett, hanem a vállalkozó kedvű fiatalok a kolbász készítést is kipróbálhatták. A mesterség fortijait Andó András Hentes és Mészáros mutatta be. Felidézte, hogy régen a kolbászhúst még nem darálták, hanem késsel aprították, és bár ez nagy munka volt, akkoriban jóval kisebb mennyiségeket készítettek. A mostani bemutatóra a hús már előkészítve érkezett, a fűszerek kimérve várták a használatot. A szakember kíváncsian figyelte a fiatalok hozzáállását, és kérdésekkel is bevonta őket a folyamatba. A gyúrás után a diákok kis gombócokat formáztak, majd a töltőbe került a hús. A munka innentől igazi csapat munkává vált, egyikük tekerte a töltőt, a másik lassan engedte a kolbászt. A végén elpározták a szálakat, amelyek frissen, sütnivaló kolbászként kerültek a sütőbe. Andó András elmondta, hogy 1956 óta dolgozik a szakmában, évente 3-4 más a kolbászt készít, és a klub munkájában is folyamatosan részt vesz. Az évtizedek alatt ez már több tonnányi mennyiséget jelent. A fiatalok láthatóan élvezték a programot, és nagy lelkesedéssel várták a kolbász lakomát is, ahol a sült kolbász mellé házi papucsot kaptak. A rendezvény végére mindenki nyertesként távozott.

0: Csaba adott otthont a Déli Evangélikus Egyházkerület idei családi és missziói napjának, amelyet Szövetségben élünk mottóval rendeztek meg. A program gazdag lelki, kulturális és közéleti kínálattal várta a híveket, erősítve a közösség összetartozását és a hit közös megélését. A nap reggel 9 órakor kezdődött a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium aulájában. A regisztráció után a nagy templom telt meg ének szóval, majd Kondor Péter püspök és Verasztó János, az egyházkerület missziói lelkésze köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően dr. Korányi András püspök helyettes vezette be a nap központi témáját, hangsúlyozva, a Biblia története is azzal indul, hogy az embernek nem jó egyedül élnie. Kondor Péter arról is beszélt, hogy amikor hazatért Békés Csabára és belép az evangélikus nagy templomba, mindig különleges lelki atmoszférát érez, amely meghatározza az ember érzéseit és gondolatait. Reményét fejezte ki, hogy a jelenlévők ezen a napon mindannyian megtapasztalhatták Isten közelségét, és közelebb kerülhettek az ő akaratának megértéséhez. Verasztó János hozzátette, hogy a missziói nap arra is emlékeztet, hogy bárkiből lehet hívő ember, mert Isten csodálatos módon munkálkodik. A délelőtti Isten tiszteleten Grendorf Péter a Budapest Angyalföldi Gyülekezet lelkésze hirdetett igét, lelki útravalót adva a nap további részére. Az ünnepi alkalmat Körök Ibolya protokoll szakértő előadása követte. Minden napi protokoll a Békés Együttélés jegyében című előadásában a hétköznapi tisztelet és a társas érintkezés alapvető szabályaira hívta fel a figyelmet, amelyeket a hallgatóság nagy érdeklődéssel fogadott. A közös ebéd után a délután kötetlenebb interaktív beszélgetések lett. A résztvevők 6 különböző szekció ülés közül választhattak, amelyek aktuális és sokszínű témákat jártak körül. A kulturális program csúcspontjaként 3 órától mini koncert várta a közönséget. A Kalandrella Kamarakórus Kutyájné Ablonci Katalin vezetésével és az Alföld Kvartett és Rázga Áron zongoraművész lépett a színpadra. Szombaton a Békés Csabai Pegazus Lovas Iskola adott otthont a Békés megyei gyermekügyességi lovas bajnokságnak. A rendezvényre több mint 150 nevezés érkezett, a fiatal lovasok pedig több kategóriában mutatták be tudásukat. Susánszki Pál, a Lovas Iskola ügyvezető tulajdonosa hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a lovakkal és a lovas sporttal. Úgy fogalmazott, a lovardák a vidék torna termei. Elmondta, hogy a hétvégén 2 szakák versenye zajlott. A szabadidős szakákban 4 és 18 év közötti gyerekek indultak, akik különböző ügyességi feladatokat teljesítettek, például bólyák között haladtak zsákutcába, vagy folyosóba lovagoltak be. A kisebbeket edzői kísérték, az idősebbek már önállóan lovagoltak. Hozzátette, egy másik pályán a díjlovaglás és a lovastorna utánpótláskorú versenyzői mutatták be gyakorlataikat, a pálya felszabadulása után pedig a díjugratás előszobájának számító 60, 70, 80 és 90 centis versenyszámokat is megrendezték. Susánszki Pál kiemelte, hogy az állatok közelsége és a rendszeres mozgás egyaránt jótékonyan hat a gyerekek testi-lelki fejlődésére, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egészséges felnőttekké váljanak. Mint mondta, az iskola növendékei között több tehetséges fiatal is van, akik akár országos vagy nemzetközi mezőnyben is szép eredményeket érhetnek el. A versenyzők között volt Susánszki Zóra is, aki közel 7-8 éve lovagol és 3 éve versenyez díjugratásban. Lovával szoros összhangban dolgoznak, naponta készülnek, jelenleg 1 méteres akadályokon indulnak, és célja a további fejlődés. Elmondta, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen szeretne tovább tanulni, később pedig lógyógyászattal foglalkozna, miközben a sportot hosszú távon is szeretné megtartani, legalább hobbi szinten. A lovas hétvége vasárnap a Békés megyei díjugrató lovas bajnoksággal folytatódott, ahol már kortól és nemtől függetlenül felnőtt lovasok álltak rajthoz.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyen.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fokrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki. És szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ezt nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre, fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát jól tényleg éget szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Mert én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete. Amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni, és néhány alkalommal volt egy pár hónapra alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtermi reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajzszak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben. Azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak. Zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, bár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint ellemegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházával lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről, elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: türelem.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.